0: 80-as.
1: Kilencvenes évek.

száraz kórót, szélvésztől kergetve. Bújdosó szeretőd, jusson majd ezedbe.

0: ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Utangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Beton Gyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.
2: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn.

0: Figyelem, figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

A Bitangyó Rádió 2026-ban is veletek.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Sem frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and ever. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.
1: Here comes that man again. Something in the way he moves

az ön kedvencei. Otthon? Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as,

0: atyám!
1: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
2: BW Rádió.
1: Mi így szeretünk.

Hihetetlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Rangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak diszkó galaktika.

0: a 80-as.
1: Kilencvenes évek.

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ő Shrek? Nem,

0: Give me some more music, baby. Now here's one that's hot from the record presses.
1: Burn my fingers!
0: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
2: Ispán. Hát ez ki.
3: Kicsoda kegyelmet!
4: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancáres, mi vajon a szíved terve?

Hello, hello, hölgyek, ez itt a Bitang Jó Rádió, ugye 2026-ot írunk még én mindig, de bizony, bizony, ugye véget ér ismételten egy hónap, hiszen benne vagyunk. Szeptember elejébe, és bizony, bizony augusztus végében, hiszen augusztus 31-e van ugye a hónap utolsó napját tartjuk. És alap bizony ismételten elindulnak az iskolák, indul a mókuskerék a Bitang Jó Rádióban is. Szóval kezdődjék a műsor, kérem szépen 2026. augusztus 31-én hétfőn, 16 órát ugye slágerek, 45-es fordulaton. Menet pörög ugye a műsor nyitó muzsikája, Love Deluxe és a Here Come the Sound Again. Itt jön a hang újra és újra a Bitang Jó Rádióban. Hétről hétre, hónapról hónapra, és persze, hogy lassan már évről évre. Ugye van nekünk egy weboldalunk, bitangyoradio.com,

Here Comes the Sun, de Gil ugye 79-ből Love Deluxe, nyitó muzsika a műsornak. Amely persze egyben megemlékezés Tutsa Jucsi barátom emlékére is. Egy fantasztikus ember, egy fantasztikus DJ, egy fantasztikus apuka volt egyébként. Csak minden jót tudok róla mondani, kérem szépen. www.bitangyoradio.com, benne tehát, hogy elindult a műsor egészen velem 18 óráig. Irány, kérem szépen, Svédország. Egy svéd botrányabanda, a csapat neve Army of Lovers. Ride the Bullet.

Ugye a mai menetrend az már a szokásos rend szerint megy, vagy működik. 16-18-ig, ugye slágereken 45-es fordulaton, ugye Hanze Zoltán a műsora. Ugye engem követ majd 18 órától Little Lion és a Hevesen Megyesen című műsora. Majd pedig ugye 20 órától érkezik Szíl és a Rockvillám. Ez a Bitangi Rádió, tehát bitangiradio.com. Ugye mondaná tanult kollégám Wolfi, Bitangi Rádió. Ben Army of Lovers és a Ride the Bullet. 1990-ben járunk már. Egy új zenei világ küszöbén.

Hozzá. Ugye van nekünk egy chatfalunk, ugye, mennek előzettsége, ugye változatlan a bitangyoradio.com. Ebben a keretén belül eljuttak egy vadonatúj weboldal, és annak a legutolsó menüpontjában található a chatfülecske. Kérem szépen, arra rákattintva lehet, hogy bejutni a bitangyoradio chatfalára, már aki persze, hogy arra érdemes. Ahogy velünk van két robotunk, ugye R2D2 és Bobby. Itt van velünk ugye szép Erdélyből Bubu barátom, és persze gondolom a háttérben vele van. Kalámból akarom mondani Bubuné, alias Melinda. Itt van egy Csámpásról, ugye itt van a Kata. Itt van ugye kérem szépen a rádió ős anyja Maskora. Remélem a háttérben veled van Joe Papa is, már teljesen felépülve. Itt van a Nefertiti, itt van a háttérben a Pista 67. Ugye egyesek munkában, mind például az én kedvesem Zorka, ő bizony most éppen hivatalosan van távol, persze fülei itt vannak ugye velünk, hiszen ő most éppen dolgozik. No, kérem szépen, bitangyoradio.com, benne a Fafejű, Fafejű, Pinokiú egészen 18 óráig. Benne pedig érkezzék már is a Master Boy nevű formáció és a Dance to the Beat. Master Boy.

No, köszönhetett Bitangyó, Rádió.com, benned egy Masterboy, ugye, amíg a kezdetek kezdetén, hogy 1990-ben járunk, és ez ott a Dance to the Beat. This is the Bitangyó Radio Station. Érkezik egy igazi slágergyár, és kérem szépen, aki bizony... szinte minden évezredet kérem szépen lezárul, vagy éppen... belelőttük, kérem szépen, ő már Fancy és a felvétel. When Garden Angels Cry, 1990, tehát Fancy.

Egy fantasztikus előadó, kérem szépen, aki bizony-bizony szinte minden évtized, kérem szépen lefedő volt, kérem szépen Fence is a felvétel, a Beating Redbone When Guardians Angels Cry. This is the Bitangio Radio Station. Benne, kérem szépen, ugye a szokásos műsor, ugye minden hétfőn 16-rától mennek színes lágerek 45-es fordulaton. Benne DNA és Susan Vega is a felvétel, Tom's Diner.

DNA, kérem szépen, with Susan Vega és a felvétel 1990-ből, ez volt a Tom's Diner, a Bitang Rádióban, benne a slágereken 45-es fordulaton, benne a Fafé Pinocchio egészen 18 óráig. Érkezik Turbo B és egykori fantasztikus csapata, a Snap. Poops up, side your head.

Hát kedves egy kisegér, ugye úgy látom, ma sem maradsz sajt nélkül. Hiszen ugye kedvesem Zorka postásként használ engemet, azt írta, hogy továbbítsam a sajtot neked. Akkor inkább megeszem, bazd meg.

0: Hát, tudod, kedves Miskolás, csak egyet tudok neked mondani.
1: Úgy érzem azt, hogy semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezetem nem kívánja. Már szervezetem nem kívánja.
2: Riheljük ezt a melót. Egyszerűen riheljük.
1: Már szervezetem nem kívánja.

Yeah, és plusz egy hallgatom, kérem szépen, Bodza kutya személyében. Hát hello, Bodza! Na, kérem szépen, tehát ugye, a Bütöngerádóban a slágerek 45-ös fordulaton a Fafi Pinocchio egészen 18-ig benne, tehát hogy a Turbo B és a Bata Snap és az Oops Upside Your Head a Bütöngerádóban. Rádióban. Hát egy botrány csapat, kérem szépen, rengeteg botrány szólt a csapatról. Egy biztos, benne van Frank Ferien keze. És az egyik dalszerző egyébként. The Real Voices, Milli Vanilli és a The Keep On Running a Bütöngerádióban.

Tolkien, szóval meg annyi botrány volt, hogy a csapat körül, hogy nem is ők énekelnek, hanem teljesen más adják ugye a hangot a zenekarhoz, illetve a felvételhez. Ugye ennek decára jelent meg ez a felvétel.

És egy persze kihangsúlyozza, hogy the original Keep on Running, the real voices of Milli Vanilli. Jaj, Kata, te mindig is, hogyha Wolf jön adásban, egyébként itt van a háttérben a farkas, itt ólálkodik valahol. Csak szerintem fél tőled, Kata, az ember, hogy előbújni. Keep on running! Hey baby! No, köszönhet, hogy egy Frank Ferien által írt dal és a The Milli Vanilli és a Keep on Running a Bitangy Rádióban. Most pedig kérdezik szépen érkezik egy olyan dal, figyelj kedves kisek, hiszen nekünk ezt táncolni kell, ezt egyik táncoltak szerintem közösen, ugye ez az úgy, bizonyos úgynevezett esőtánc, hiszen kérem szépen szükségünk van az esőre, nagyon is. Nem csak nekünk, hanem igazából az egész földnek, az egész emberiségnek szüksége van a vízre, az esőre, kérem szépen. Hogy érkezik egy igazi esőtánc. Blue Pearl és a felvétel. Naked in the Rain. Szóval esőtáncot lejtünk most a következő néhány percben.

bitangyoradio.com-ra tegy egy kis első tánc az elmúlt néhány percben. Naked in the Ring, ugye ez ott a Blue Pearl a felvétel a Bitangyo Rádióban. Megyünk tovább, kerül szépen nyugodzzál, nem is akárra mivel. Egy kis szimfóniával. Ez egy igazi mágikus szimfóniával. Dieter Bohlen és csapata a Blue System és a Magic Symphony.

www.tangyorradio.com. Benne kerem szépen a slágerek 45-es fordulaton. Benne Blue System és a Magic Symphony. Érkezik a rivális banda. Bad Boys Blue. Queen of Hearts. A szívek királynője a Bitangyó Rádióban.

Hát Kata, én csak azért nem félek tőle, de engem megvéd az orka. Queen of Hearts, a szívek királynője a Bütangi Rádióban, Bad Boys Blue, 1990-ben járunk.

megkérdezem, hogy a 79-ben volt egy spanyol női duó, kérem szépen, mert bizony-bizony énekelt egy hatalmas gigas láger. Ez a sláger köszön vissza 1990-ben. A Raffel a jó voltából, tehát érkezik a sláger, ami bizony így hangzik, hogy yes sir, I can boogie. Én remélem tudok bugizni. Én tudnék a falábaimmal.

Egyébként van a chatfalon megjelent már kiváló kollégám Roni, akivel mindenkit akkor ugye holnap találkozhatok majd a 18 órától. Bőtengerejtő műsorán keretén belül.

Vajakon Dios What's a Woman, a Bütöng Rádióban, menne slágereken, 45-es fordulaton. Megítod az ördög bort kisegér. Mi teszik az egér? Bort.

Ezekhez a Szklent szemben járunk, kérem szépen. Ez a Vajakon Dios felvétel és a What's a Woman itt a Bütöngi Rádióban. A csapat neve Business. Don't miss the party line. Ez hát a Business nevű formáció 1990-ből. Hey!

Business, köszönöm szépen a Bitangi Rádióban, Das Miss the Party Line, ez a Bitangi Rádióban a Slágerek 45-ös forradaton, köszönöm szépen, vegyünk tovább velem egészen 18 óráig. Ez itt a Slágerek 45-ös forradaton, most pedig köszönöm szépen mindenki kulcs kezét imára. After One. Real Sadness a Bitangi Rádióban. Eddig múltán szabadon.

Szerkezik 18 órától levesen vegyes rendszerűen műsorával. Majd pedig őt követi a majd 20 órától Szíl és a Rockvillám. Right. 24/7.

1990-ben járunk még mindig 24/7 és Captain Hollywood közös felvételén, és a felvétel az Are You Dreaming? Itt a Bitöngő Rádióban. Most itt érkezik egy saját szerzeményes előadó, akit egyébként annak idején még Madonna fedezett fel. Ő Nick Kamen is a felvétel. I Promise Myself. Ő tehát Nick Kamen.

Újabb érkezett chatfalon. Megjött a rádió második ős anyja, kérem szépen, Tika személyében. Hát hello, csajja!

egyes áldal, és adok kérem szépen Nick Kamen adon egyköri felfedezetje. I Promise Myself a Bitangyó Rádióban. 1990-ben járunk ugye már. Egy vízválasztó kérem szépen a zenei világban. Itt válik ketté a 80-es és a 90-es évek.

0: egy legenda Bütöngyő Rádióban. Kuru Josh az úriember, aki bizony, hogy már nincs közöttünk. Who's Love? Ez a felvétel címe. This is the Bütöngyő Radio Station. Most pedig kérdezik, irány Olaszország. Az olasz csizma.
1: I'll grant you peace of mind and deliver unto you
0: egy feldolgozás.
1: All my
0: a csapat neve Black Box.

egy Earth, Wind & Fire dal a Bitang Rádióban. Más neve Black Box. Featuring Steps és a felvétel a Get Down. Érkezzék egy hölgy, kérem szépen, akinek neve Kim Appleby. Volt egy testvérpáros a 80-as évek közepén, kérem szépen, úgy hívták őket, hogy Mel and Kim. Szép karriert futottok meg, egészen addig, míg kérem szépen, hogy Mel Appleby rágottam, diagnosztizáltak nála, és bizony meg is halt a rágaban. Maradt a testvére, kérem szépen, egyedül, kérem szépen, Kim, aztán pedig 90 visszatért a hölgy, ugye Kim Appleby néven, ugye egy Don't Worry című felvétellel, aztán pedig között egy megamixet, amiben ugye még ugye testvérével énekeltek közösen. Tehát érkezik egy Mel and Kim, egyveleg 90-ből, amelyet bizony ugye már sajnos ugye Mel Appleby nem élhetett meg. Szóval Mel and Kim, és egy megamix a Bitang Rádióban.

Fun Love. And Money. Móka, szórakozás, szerelem és persze pénz. Mel and Kim. Egy fantasztikus testvérpáros, amelyben bizony Mel Appleby alul maradt a rák betegségében. Maradt testvére Kim Appleby. Ezzel emlékezve meg egy testvéréről, ezzel a kis Megamixer 90-ben. Tehát Mel and Kim és egy Megamixer Bitangi Rádióban.

Looking for a number one, kérem szépen bitangyoradio.com menetet, ugye kérem szépen Mel and Kim és egy Magabix 90-ben, amely egyébként igazából Kim Appleby készített el testvér emlékére, ugye Mel Appleby emlékére. Maradjunk a Magabixeknél, kérem szépen érkezik már is a két ember hangja, vagyis a Two Man Sound.

Two Man Sound, két ember hangja, ja, meg az enyém. Ez a Bitangyó Rádió, benne a slágerek 45-ös fordulaton, egészen 18 óráig. Most pedig érkezik egy olyan úriember, aki bizony-bizony kérem szépen, és stílusának ellenére mindig azért beberopta magát kérem szépen a Bravo slágerlistákra. Billy Idol. Castle of Love.

Egyikedi fenn a gyerek a Bitangi Rádióban, kérem szépen, ő nem más, mint ő Billy Idol. És hogy mondott, hogy mindig azért belopta magát a Bravo listák élére, egy-egy felvételével, akár a Sweet Sixteen-nel, egy éppen most pörgő felvétellel, Cradle of Love-val, kérem szépen, bitangirádió.com, benne a Fafejő Pinocchio egészen 18 óráig.

Billy Idol a Bitangy Rádióban. Benne a slágerek, 45-ös fordulaton. Kérem szépen meg annyi tragedi árnyék, hogy ugye kérem szépen be a zenei világot, akár csak a napjainkban zenészek jönnek, zenészek mennek. Íme két úriember, aki bizony jöttek, láttak, aztán pedig jött a tragédia 96-ban. Elhűnt a autóbalesetben. Mind a ketten. Hiszen egy kocsival utaztak.

A csapat neve London Boys. Egy felvétel a szabadságról. Freedom by London Boys.

Hello, kedves Hava, szép estét neked is! Ez a bitonyra, benne a slágerek, 45-es fordulaton benne a Fafejő, Fafejő, Pinocchio egészen 18 óráig. Aztán érkezik majd 18 órától a Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsor, aztán pedig 5-20 órától Seal és a Rockvillám.

ez egy kevésbé ritkában, azért... Hát igen, utánpótlás akadozik, úgy is mondhatnánk.

London Boys és a Freedom, vagy szabadság a világnak, kérem szépen a beatangyuradio.com. Mondta a farkas, aztán belarpott a farkába és tovább vágtatott.

Na, kérem szépen, megérkezett a bitangyörádó csetfalára. Bolondok házában egy újabb bolond. Nem más, mint Dutyi Dili. Hát, hello, hello. Itt mindenki hülye. Itt bizony mindenki. Mert ez a bitangyörádió.

0: Then again, you hadn't heard of
1: Kisegér pervez vagy? We know you will enjoy. Swing, the feeling's right. Every second, minute, hour, every day and every night. Ugyeközben már ráfordultunk a finish részén érkezik 18 órától Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsor a Bütöngi Rádióban, majd pedig egy 5 követi 20 órától Seal és a Rock Villám, mert ehhez a Bütöngi Rádió.

Gondoltam, azért kaptad meg? Na figyelj, kórus! Ne sumákolj! Te fősumák! Hát figyelj!

0: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj akkor hát Béláim, toljuk meg.
1: Béláim, gondolkodjunk! Toljuk arrébb a kocsmát!
2: Rakkenken!
0: No akkor, toljuk arrébb a kocsmát! Gyerünk, kisegér!
2: Megálljunk, Béláim!
0: Jaj!
2: Jelölöm, hogy meddig kell tolni! Figyeljetek csak! Ez a jel!
0: Ez a jel? Látod, Tika? Ne tudd tovább!
2: Na most, Béláim!
0: Na most, Béláim!
2: Nyomjuk!
0: Nyomjuk! Nyomjuk!
3: Sind verrückt, die Drachkota, dass sie so wegfallen.
2: Álljunk meg, Béláim, álljunk meg! Hát megnézem, hogy meddig kell még tolni! Álljunk meg! Rátoltuk a kabát! Rátoltuk!
0: Kisegér!
2: Emberek! Álljunk meg!
0: Kisegér!
2: Túltoltuk! Rátoltuk!
0: Elbattuk!
2: Túltoltuk! Rátoltuk! Túltoltuk! Rátoltuk!
0: Hogy mondták, ezt elkaptuk? Mi Tangyó Rádió? Hölgyeim és uraim, én köszönöm szépen mindenki megtisztelő és egyben kitöltött figyelmét, meg 2 órában. Ez volt a hónap utolsó hétfője. Egy bölcs megalapítást kérem szépen a fafejű Fafiú Pinokiótól.

0: Igen, sorolyan többé szép estét érzek, tehát 20 órától, 18 órától a Little Lion és a Hevesen Vegyesen.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.

Hakuna Matata. Milyen gyönyörű szó!

halló, sziasztok, csodaszép! Hétfő kora estét kívánok minden kedves Bitang Jó Rádió hallgatónak. Ez év utolsó hétfője a nyárban, az augusztusban. Hiszen a holnapi naptól már megkezdődnek az emberek, jön a szeptember. Kinek örömére, kinek bánatára. Hát tudom, hogy az időjárásban ti még otthon nem fogjátok nagyon érezni azt, hogy szeptember és ősz van, de legalább a gyerekek elmennek az iskolába. És hát én küldöm nektek az esőt, mert itt ma reggel is esett egy jó kis zuhé. El is vette a kedvemet attól, hogy bringával menjek, mert... Szeretném megköszönni Pinokionak az előttem lévő fantasztikus két órás zenei válogatást, kívánok neked nagyon jó pihenést, és ezúton szeretném megköszönni neked, hogy amíg én szabadságon voltam, és hát próbáltam magam egy kicsit kitombolni és feltöltődni, addig te a saját műsor idődet egy kicsit lejjebb húztatva, beáldozva itt voltál, és nem hagytad parlagon hétfőn esténként 6 órától a kedves hallgatókat. Kívánok neked jó pihenést, ha teheted, tarts velünk! És a szép számmal gyülekeztek már itt a Bitang Jó Rádió chat falán. Nézzük hátulról előre. Haladva, mert hát ugye hátulról mindig jobb kezdeni, ha el, akkor lehet kezdeni előről. Itt van velünk Tikám. Szürke kisegér. Pista 67, Maskura 67, Kata, Hava, Csámpás Rozi, Bubu, megérkezett Békatkánk is. A két robotunk Bobby és Artu Ditu és a műsorvezető kollégák közül szeretettel köszöntöm Ronit és az előző két óra házigazdáját Pinokkiót. A 2026. augusztus 31-e van, ezen a szép napon Erika névnap. Hát nekem van egy egész szekérderéknyi Erikám, Erám, Erásom, Szituskám, Musukám. Úgyhogy remélem majd gyülekeznek, hát Musunk itt van már a háttérben. Nekem Little Lion jó műsorvezetés, sárkányfülek ide pattamva, ide tapadva. Itt van velünk Tündérünk, most értem haza mindjárt, aktivizálódok, jó Adi. Mikor senki más nem szeretett. Szép estét, remek hangulatú, hangulatú adást kívánok, puszival, írta nekem Kacajka. Hát

Hát együtt van egy csomó gyönyörű bolond. A gyönyörű, meg a szépség az ugye egy elég relatív dolog, kinek mi a szép, kinek mi a gyönyörű. De egy biztos, hogy bolond. Legyen ez a mai nap a köszönömé. Nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akikkel sikerült találkoznom az elmúlt

Nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik itt a Bitangyó Rádió chat falán jó adást, jó műsorvezetést kívántatok. Egy nagy puszi, nagy ölelés nektek is.

0: se tudja.
1: Kilép a kapun, balra van a suli.
0: Na arra én ma nem megyek, az már tuti.
1: Ne, jobbra,
0: merre,
1: ott.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves Szituskánkat és kedves Andrea, nagyon nagy szeretettel köszöntünk és hallgatunk.

kedves Szítuska, meg Musuka. Kívánok nektek nagyon boldog névnapot, de még egyelőre nem köszöntelek föl benneteket, mert várom, hát ha még előbb bújik mondjuk Vidári Kám is.

Szeretettel köszöntöm tündérünket és a Bétangya Rádió chat falán. Maskurának pedig ugye jött egy felhívás. Te dolgozóink, kérjük, hogy holnap reggel 8:15 mindenki adjon le 20 ml vér és 20 g székrek mintát. Ezen mintákra azért van szükségünk, hogy meg tudjuk vizsgálni, hogy a munka vérjében van-e, vagy

Hát ugye jó sok idő kimaradt. Szám szerint 5 műsort mindenképpen kihagytam, és hát ugye mikor tudok jönni többször, akkor meg még többet is. Úgyhogy ezért természetesen a mai napon igazi hevesen, vegyesen lesz hozok nektek régit is, újat is, magyart is, külföldit is, mindent is. Rögtön itt egy új New Level Empire. Szikora Robert. Van még hely, volt még hely. Úgyhogy várunk benneteket is, téged is, téged is, téged is ott a háttérben. Ne tessék elbújni, nem harapunk meg senkit.

Azt mondja, Tika, csak a magam nevébe beszéljek, hogy már, hogy én nem harapok. Tika se harap. Amit mennyi az idő, menjünk világgá, még bírja a cipő. De ott még fel, jókor jó helyen van még hely. A mellettem vagy mindegy, hol vagyok? Csak a sülcsülköd. Vagy mindegy, múlj nagyon. Szentik egy méter, se kilométer. Nem számít, ha ott vagy mellettem. Csak úgy rá. Hát talán majdnem mindenki Kata kivételével eldobta már ezt a 30-valahányat. Néha máskor megpáll. Már inkább 50-valahány a nagyja társaság. De szintén új zene Lábas Vikivel, 30-valahány.

hát itt van a mi harmadik születésnévnaposunk is, hiszen megérkezett Vidaréka is. Szia drágom, megjöttem, szép estét neked és mindenkinek, puszillak. Hát én is puszillak. Usu pedig lereagált, a 30 valahány meg egy kis tapasztalat. Igen, ez így mondjuk teljesen korrekt. Közben én átlapoztam Szilárdon, mert hogy ilyen galád vagyok, igaz Szilárd? Szia kis oroszlán, szép hétfő délután kívánok mindenkinek. Örülök, hogy újra itt vagy, remélem jól telt a Szabi. Jó telt a Szabi, csak nem tudom ki az a Szabi. Saját időmért kiállni. Bizony, a saját időnkért kiállni.

még egy új zene, aztán majd váltani fogunk, lemezezni fogunk utána. Elhoztam nektek a mai napon a kávészünetet is.

Közben közvélemény kutatás van a Bitangyó Rádió chat falán, hogy ki milyen sampont használ. Miből lesz a cserebogár? És azon gondolkodom, hogy az elmúlt két hétben megrontottam tündért, vagy pedig... Csak sikerült kihoznom, kicsalogatnom belőle a valódi ényét. Na, szóval... Ki meri bevállalni? Milyen sampont használ? Hát ezt nem így akartam. De úgy szeretem ezt a dalt, lejátszhatom. Tika írja, pont akkor mondtad, hogy kávészünet, muzsika, amikor megfogtam a kávésbögrémet.

Írja nekem Vidarika, azért hiányoztunk, mert te nekünk igen. Igen, hát én azzal kezdtem már a chatfalon, mikor beköszöntem Pinokio műsorába, de a műsorom elején is említettem, hogy bizony hiányoztatok, hiányzott a zenélés is, hiányoztatok ti is. De azért kellenek ezek a kis feltöltődések mindenképpen.

No, hát akkor egy kicsit lemezezek, és ezekben a lemezekben bele fog kerülni majd minden. Most éppen egy maxi lemezt pörgetek. Welcome by.

Köszönöm szépen, Csámpás Rozi. Neked pedig jó zenehallgatás, jó csetelés. Nagyon csendes vagy. Remélem, hogy jól vagy. Mostanában nem kellett a kórházba bemenned. Szóval Tika kiírta a galán. Hát azt akartam különben szombatra vinni egy marék kötőtűt. Beleszúrkodna a seggibe. Azt mondja, megkeresi a Voodoo babát.

Na, hát közben megtudtuk Csalámpás Rozitól, hogy bizony nem volt. Kórházban is jól van, hála Istennek. Tudjátok, én azt szoktam nektek mondani, hogy vigyázzatok magatokra, mert ti egyedül vagytok, a többiek pedig sokan vannak.

Borsukánk nagyon ügyes. Kimagozta a Szilvát. Hát én, amit kaptam tőle Szilvát, azt egyelőre betessékeltem a hűtőbe. Elég útvarutam volt a tegnapi napon visszafele. Három baleset elől sikerült lemenekülnöm mindig az autópályáról. De így ezáltal azért megnőtt rendesen a menetidőm is. Na meg hát ugye tegnap előtt még mi, mikor Erikával hazaértünk Kesztölcre, úgy döntöttünk, hogy nézzük a csillagokat az égen, a jacuzziból, és láttam hulló csillagot, és kívántam is. Én ilyen kívános vagyok. Pálinkához is ki kell magozni különben, vagy jó kimagozni, sokkal finomabb pálinka lesz a kimagozni. Meg minőségi. Igen, nekem két hetes alvás lemaradásom van, de hős voltam, igaz, csajok? Elég sokszor belehúztunk az éjszakába.

kedves tündér, szombaton, ugye, hogy nem tudtál eljönni végül, azért hősiesen bevallom, hogy kidumáltunk Tikával. De hát ugye koktéloztunk. Hát gyerekek! Készültem tündérnek egy dallal. Remélem, hogy majd nem haragszik meg értem. De most még nem az jön.

Szóval, ahogy említettem nektek, a mai napon augusztus 31-e van, és az Erikák ünneplik névnapjukat, és hát én minden kedves bitangjó Erikának kívánok nagyon-nagyon boldog névnapot. Itt tett már Békatka is, és hát szerintem mindenki más. Úgyhogy kedves Erikák, engedjétek meg, hogy a Bitangjó Rádió csapata műsorvezetői, hallgatói, és természetesen a jó magam nevében is kívánjak nektek nagyon-nagyon boldog névnapot.

Nem. Nem, Tika, ez nem te voltál, közben meg lehalkítva hagytam a lem. Valamilyen oknál fogva nem akar. Ez a lemez nekem elindulni. Pedig elvileg szoktam játszani.

0: Kemencsi Maskura. Szürke kis egér. Boldog névnapot kívánnak. Videarikám is írja, köszönöm puszi mindenkinek. Írja, kedves drága szituskám is. Nincs kibékülve a keresztülére. De köszöni, hogy így szóval is mindenkire. Mindenkor is figyelek, megtisztelő.
1: Csak gyűlnek a gyertyák, a torták.
0: Igyekszem, nem vagyok tökéletes.

bevallottan én se túlzottan bírom az alkohol, de azért van, akinél jobban bírom, tehát valljuk be. Igaz, tündér? Hát tünemény, valaki két korty mohító után. Tényleg két korty, tehát körülbelül 2 cent hiányzott belőle. Egyetlen egyet sajnálok, hogy akkor nem készítettem fotót, de beleégett a retinámba az a mosolygós, vigyori kis arc.

Na hát akkor most kiderül, hogy a lemezem romlott el, de úgy néz ki, hogy igen. Már hál' Isten másik lemezzel működik a tű. Közben most kurát a sajnos el kell köszönnünk, hiszen irány a melódia. Úgyhogy a vérébe van. Kedves szürke kisegér, a vérébe van. Na, egy kis retro magyar nótadalolás. Nem szerettem, csak olyat, aki rászedett. Meg tönkretett.

Üdvözlöm a Bitangyó Rádió csetfalán, a mi várkapitányunkat és lovagunkat, tűzoltónkat. Itt van velünk B csoportos. Remélem a mohácsi csatát jól megvívtad, és megváltoztattad a történelmet. Puszi ölelés. Mi van furcsa rajtam?

0: tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen.
1: Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek renektek. Az angolok ezt úgy hívják,

telt el azóta. Egy század. Egy örökké valóság.

0: Olyan régen bakiztam már. Figyelj, 2,5 hétig nem volt baki, hát már épp ideje volt.
1: Ma nagyon messze vagyok attól az őszi reggeltől. Ülök a folyóparton.

egész kékjére, a napsugárra és a boldogságra, amit elvesztettem. Egy örökké valóság telt.

Mi is hamarabb szeretnénk veled találkozni, mint 500 év. Csak felajánlottam, hogy a következő Mohácsi csatárnál beszállunk mi is. Baby, were you gone? Bad Boys Blue. Oh, I totally miss you. My heart is painted blue. Hát mert voltak, akik hiányoztak.

közben ráestem az órámra, 19 óra 7 perc van. Ami azt jelenti, hogy belefordultunk ugye a második órában, és 20 órától érkezik majd hozzátok Szil, és az ő Rockvillám című műsora.

Follow the flow. Se nem tudja senki. Boldogság van, mert sikerült őket is látom élőben Debrecenben.

Bécsó Pisti írja, hogy hallottam a kérdést, hogy kinek milyen sampon van. A válaszokat nem hallottam, boltba voltam. Hát mert nem mer senki válaszol. Mert hát ugye egészen érdekes alakú samponos lakonok kerültek ki. Innentől kezdve senki nem mer

0: Mária Vécsopi, ú, akkor forró témát érintettetek, már voltam is.
1: Már az evezőt, amikor nem láttam magammal közös nevezőt, van, hogy húz az ág, jó meg tép a szél, de vihar el...
0: Mik azt mondja, hogy ő azért nem választott, mert se ubis, se banános nem.

tündér, ha gondolod, akkor esetleg még egyszer betehetnéd a samponos képet, hogy aki még nem tudott választani, az most megtegye. Én megkeresem a hősöm, meg a hősödöm, meg a mi hősünk, meg a ti hősötök, meg az ő hősei, meg az amigod.

áruljátok el nekem, álmodoztatok kislányként arról, hogy ha fölnőttök, akkor majd lesz szép házatok, meg férjetek, meg sok gyereketek, illetve hát a fiúknál lesz szép házatok, egy igazi királylányotok.

G-katka. B csoport ma Mutiból készül. Egyfolytában azt akarja, hogy mutizza meg. Most után, hogy kérdik el. Tündér még mindig álmodik. Hát ebben nem csalódtam. Tehát ebben azért egészen biztos voltam. Te még mindig várod a hősöd. Közben megérkezett a következő két óra házigazdája itt a Bitangyó Rádió Csetfalán. Szeretettel köszöntöm, Szild!

igazi állat. Tika írja, persze, még az obiba, aztán nagylányként belefogtam, mondjuk a nagyház nem jött össze, aztán a hercegség is tévedés.

Mi bizony Tikával és Tündérrel, na meg anyukámmal jártunk szép Erdély országba, és kilátogattunk Nagyváradra. Egy szép napon. Sajnos az erdélyi hallgatóinkkal egyen sem találkoztunk.

Na még egy lemez. Már hogy az előző is az volt. Love Message.

0: to friend if you wanna be on top.
1: Közben én megtudtam a Bitangyó Rádió chat faláról, hogy mi sportos csajok vagyunk, szeretjük a bakugrást. Tündér elvesztette a fonalat.

0: message.
1: Let's go up front. We're off the...
2: Na de hát akkor maradjunk még. Bár az előbb nem egyedül volt, de becsalogattam még egy kis scootert.

0: 80-as és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok és külföldi előadók.
1: Hétezertől napjainkig a legjobb remixek. És feldolgozások.

DJ Szatmári Feed Jútus. És a régmúlt idők itt a Bitangyó Rádióban. Óráig zenélgetek nektek a mai napon, aztán érkezik hozzátok Széles a Rock Villám. Ami biztos vasárnap.

Az az igazság, hogy arra gondoltam, hogy ha nem lesz senki előttem, és nem írja be magát senki, akkor vasárnap jönnék 9-től 1 óráig.

Szóval megkaptam plusz formájában az alter egómat. Hogy olyan kócos az a kis oroszlán, mint én reggelente, meg délben, meg délután, meg este is.

Igen, borzacska. Hát azt is rendeltem. Borzacskát is rendeltem, áttai borzacskát, borzacskás, olyas oroszlán ocskát is kaptam. Puszi, suncorgónak és nagy ölelés.

Csapjunk a lovak közé, jó? Ha már a végvári vitézünk nem tarthatott velünk szombaton.

Szóval az a cica, az maskulától kaptam. Amúgy különben cicát mindenki kapott, mondtam, hogy lemaradtál róla. És a kisoroslán pedig puputevéről, és hát úgy elhelyezte egymáson a kettőt.

Hát én remélem, hogy hazaért. Azt tudom, hogy Tökszár hazaért, mert ő lejelentkezett. Azt is tudom, hogy szombat este Puputeve elérte a szállást. De azt mondta, hogy még nem fog aludni, úgyhogy nem tudom, mit művelt a fiatalember. Na hát deltáztunk egyet, mert hogy szombaton nem volt se delta, se két pejló. Ezek a modern végvári vitézek már tűzoltó autón száguldoznak. És akkor nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a kitüntető és megtisztelő figyelmét ebben a két órában. Köszönöm szépen a facebookosoknak, a messengeren íróknak, a háttérben hallgatózóknak. És külön köszönet és hatalmas nagy ölelésem és tengermély tiszteletem mindazoknak, akik aktívan kivették a részüket a jóból itt a Vitangő Rádió chat falán. Még egyszer kívánok nagyon-nagyon boldog névnapot az Erikáimnak. Meg az nem az én Erikáimnak is. Kívánom nektek, legyen olyan a hetetek, amilyennek szeretnétek, vasárnap reggel 9-től egészen délután 13 óráig, 4 órában. Várlak benneteket nagyon nagy szeretettel. Ha már ezt a vasárnapot kihagytuk, miattam. De hát így is jó későre értem haza. Illetve nem haza, hanem vissza. Fogadjátok szeretete Szilt és a Rockvillámot a holnapi napon. Ugyanígy Szilt kezdi majd 16 órától a sort. Lehet vele lazulgatni egészen 18 óráig, amikor majd Roni próbál vagy hajat rázni, vagy zenei káoszt teremteni. És 20 órától pedig érkezik majd hozzátok Kézi és a Music Party. Kívánok nektek csodás hetet!

Hey ho, hey ho, nagyon-nagyon szép estét kívánok minden kedves rockvillám rajongónak, rock szerelmesének. Üdvözlöm a külső hallgatókat, üdvözlöm a kollégákat, és üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket. Ugye itt a Bitangyő Rádió csetfalán lévőket. Ugye, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője radio.com. Itt van kedves Pinocchio, Little Lion, Ronnie, Bobby, R2D2B csoport, Békatka, Bubu81, Csámpás Rozi János, Mimcsi, Pista67, Suncorgó, Szürke Kisegér, aki minden lukba belefér, Tündér és kedves Tika, mindenkinek nagyon szép estét kívánok, és kedves Little Lion, köszi szépen az elmúlt 2 órai fantasztikus adásodat, legyen benne mindig részem, ugye, hogy hallgassalak, és hogy minden hétfői napon utánad jöhessek, mert felír egy, hát, tök jó adás nyomtál szerintem. Na de hát remélem, az én adásomat is kedvelitek néhányan. Rockvillám, csupa-csupa rockzenét hoztam. Üdvözlöm a heavenface.com lakóit is. Itt van kedves Baborka Vipi. Aztán Alexandra, azaz. Ki is? Ki ő? Hát Jezabel. Aztán Hóci is itt van, Hector is. Üdvözöllek benneteket is. Hát közlöm, hogy én nem kívánság műsorozni jöttem, hanem rockzenét fogok szolgáltatni nektek. Úgyhogy hát sajnálom, hevenösök, ez nem a kívánság műsor a mai napon. Szerkesztett adással készültem, úgyhogy nem teljesítek dal kéréseket, csak is kizárólag rockzenéket hoztam. És persze nyilván Bella Erika névnapja van, minden Ellának és Bellának, minden Erikának nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok. Isten éltessen benneteket sokáig, fületek érjen bokáig, bizony, hát ne, bokáig, de na. Szóval Hotel California, egy dark acoustic covert hoztam, rock covert, fogadjátok majd sok szeretettel. Aztán egy magyar zenét is tolok, Vagyok, aki vagyok címmel.

Hey-ho, halli-ho, ez itt a rockvilám. Hát kérem szépen, igazán sejtelmes zene szólt, és hát a szöveg magáért beszélt. Vagyok, aki vagyok, a dal címe. Az előadó csajnoknál nem tudom. Na lényeg, hogy vagyok, aki vagyok. Hát elég érdekes volt számomra. Hát remélem számotokra is. Igen, mindig vannak nálam ilyen érdekes zenék, amit így nem nagyon tudok hova besorolni leginkább. Hát inkább ilyen andalító volt, ugye, hát de nem akarlak benneteket elaltatni, még azért korán van, én azt gondolom. Érkezik Rammstein és Evans Kiss, Bring Me To Life, aztán egy legendás Zorán dal, és hát keményebb lesz, mint valaha, mit szóltok hozzá, apám hitte. Figyelj, fülej majd!

Na-na. Hát kérem szépen, hozok színeket nektek, mit szóltok hozzá? Amúgy is már kezd őszülni, mármint a fák kezdenek őszülni, mindenféle színeket fodroznak ugye nekünk. Jön a zöld, a bíbor és a fekete itt a Bitangyó Rádióban.

Deák Tunyogi, Varga Vikidál, P-Mobil, a Zöld, a Bíbor és a Fekete című zenét hallhattátok, kedves Bitangyó Rádió hallgatók. Remélem mindenki jól érzi magát, ha nem, akkor majd most igen. Hát a következő dal címe Térdelj elém. Romeo Verzik.

Na de a fiúknak is fogok kedvezni. A Rómeóknak meg végképp. Hatalmas nagy puszi, Red Demon Ella, aki Iron Ella, Little Evil Devil, Baborka, Julcsi, és még sokan mások, Greg is itt van, bizony, bizony. Hát akkor figyelj, füleljetek, fiúk, lányok, engedd belém!

Hajhó, hejhó, halihó, bizony a víz az úr. Lehetne már a víz az úr, nem gondoljátok? Esetlen egy kis eső igazán. Ugye, ugye? Na hát kérem szépen, érkezik egy Harry Davidson méghozzá AC/DC lábakon. Aztán egy különleges zene számotokra. Egy rockballada, gótik rockballada. Will Lift You Up a dal címe, figyelj, fülej. És hát remélem, hogy holnap is fogtok lenni velem majd. 16 órától érkezek még hozzá. Lazulásival.

egy kis rock ballada, bizony Outer Ringtons Brothers rock balladája. Egy jó kis zene küldöm mindenkinek.

bizony, bizony. Ez az a film. Na, micsoda? Hát a Ghost. Bizony, Mimcsi eltalálta.

bizony elmondanám nektek, hogy nekem is a kedvenc filmeim közé tartozik a Ghost, ha tehetem, mindig megnézem. És bizony, bármilyen kemény csajnak néztek, én mindig elbőgöm magam, sajnos. Mert hogy az ember beleérkezik abba az időbe, amikor minden szaron elkezd bőgni, mint egy csitri szó szerint. Hát mostanában én

Viszont hozok egy duettet, bizony, kedves Békatka, akire azt mondtad, hogy milyen jó hangja van, ő Sarah Thompson, és a partnere Michael Bennett lesz. A dal címe Only in the Dark, egy dark rock, figyelj, fülej!

Joe Papának is nagy puszi. Érkezik Pink Try Dark Gothic coverben. Itt a Beat on Your Radio-ban.

Küldöm mindenkinek, aki szereti Pinket. És üdvözlöm azokat, akik most kapcsolták be a Bitang Jó Rádiót. Ez itt a Rockvillám.

Hey-ho, halli-ho, tündér, köszi, hogy itt voltál, te is, kitartottál. Hát mindenkinek jó éjszakát, aki éppen megy alukálni, de aki itt marad, az nem jár, ha rosszul, úgy mond velem. Hát kérem szépen, jön Katyusa, hard rock verzióban, mit szóltak hozzá? Aztán jön AC/DC is, méghozzá az Iron Man 2 dallal. Figyelj, fülej!

leszek, se sokat, se keveset, 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg, tiszta szívvel betörök, ha kell embert is ölök, elfognak és felkötnek,

Abba Blues tiltott gyümölcs 2011-es albumáról hallhattátok. Az elszállt egy hajó a szélben, de itt van Edda, Vágyom haza.

A következő zene lesz az utolsó zeném számotokra. És az nem más, mint Zanzibár, Ádám keresi Évát.

Én köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Találkozunk holnap 16 órától, lazulunk ezerrel. Mindenkinek jó éjszakát kívánok. Szia voltam, hello, hello!

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullám vasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: keverget és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy... BW Rádió. Mi így szeretünk.
1: She asks me why I'm just a hairy guy.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night?
5: I don't know. Biztos,

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: lábam, lábam.
1: Amíg mások csak beszélnek, beszélnek, beszélnek,
2: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
3: BW Rádió.
4: A legjobb zenéket.